0: lesz bítom.
1: Little Crabber szerelme mannete storm.
0: Van az a kajzer, a fa, van az a rió.
2: Az léhez, az
1: léhez. Little Crabber szerelme mannete storm.
0: Kénke, mitke, már el kell machen drunk ezen.
2: Jó, már nincs ez így, jossz, jossz.
1: Little Crabber szerelme mannete storm.
2: Kavér fejé, jór füse, te kontent.
0: Ja, a vékük, ha ma merna.
1: Little Crabber szerelme mannete storm.
3: Which is?